0: esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a PNRR-ben vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál, az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lei alatt a dízel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentéssel fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lei alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Nem várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vinn nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Egy rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt, miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbeütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Mindezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolajexportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolaj beszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyerérében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. A nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, ébresztő föl ki az ágyból. 2026. július 30-a csütörtök van, azaz kispéntek. Ez ugye azt jelenti egyrészről, hogy szépen lassan haladunk a hónap vége felé, másrészről pedig, hogy közeledik a hétvége, úgyhogy a legjobbakat kívánom nektek. Együtt ébredünk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Reggeli Plusz Light Edition, egészen 8-ig a mikrofonnál kísérjük Tomi. Helyi infókkal, hírekkel, ezen kívül aktualitásokkal, témákkal, színes hírekkel a nagyvilágból és a legjobb zenékkel. No nézzük, hogy az első órában miről lesz majd szó, hát repülni fogunk, ugyanis rekordot döntött a Qantas ultra hosszú repülése Melbourne és Toulouse között, illetve az óra második felében egy kis gazdasági hírrel is készültem nektek, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Románia és Dél-Korea húzza jelen pillanatban a tőzsdéket, miközben a Bux Index pedig oldalazik. Jönnek a részletek hamarosan, közben pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, már is megpörgetjük a csütörtök reggelt. Itt van Kato és egy dal, ami a TikTokon vált virálissá, ez már a Turn the Lights Off a Pluszon.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Szép reggelt még egyszer, hát akkor repülünk a folytatásban, és közben meg rekordot döntünk. A nemzetközi sajtó szerint ugyanis a Qantas új ultrahosszú távra tervezett Airbus gépe több mint 24 órás megszakítás nélküli repüléssel érkezett meg Melbourne-ből Toulouse-ba. Ezzel minden korábbi kereskedelmi repülési időtartam rekordot megdöntött. A gép 23.075 kilométert tett meg, két óceánt és három kontinenst keresztezve, és a Flight Radar adatai szerint több mint 3,6 millióan követték élőben a történelmi útvonalat. A repülőgép a Qantas Project Sunrise programjának része, amely 2027-től közvetlen akár 22 órás járatokat indítana Sydney és London, illetve Sydney és New York között. A most tesztelt gép különleges 20 000 literes extra üzemanyagtartállyal és módosított rendszerekkel rendelkezik, hogy ilyen extrém távokat is biztonságosan teljesítsen. A rekordrepülés érdekessége, hogy a gép egy rövid go-aroundot is végrehajtott Toulouse felett, mielőtt leszállt volna, így még tovább növelte a repülési időt. A tesztet Airbus pilóták és mérnökök végezték, két Qantas pilótával kiegészítve. A repülés nem csak technológiai mérföldkő, hanem látványos média esemény is lett, ahogyan mondtam, a Flight Radar történetének második legkövetettebb járata volt, hiszen akik akarták, azok ugye hát élőben nézhették az útvonalat ezen a felületen. Hát le a kalappal a szakemberek előtt és a mérnökök előtt természetesen, és gratula a rekordhoz, ezen túl pedig az utasok is kipróbálhatják majd ezeket a maratoni hosszúságú repülőutakat. Hát nem vagyok benne biztos egyébként, hogy kényelmes, de mindenképpen célszerű és praktikus, mert hogy nem kell átszállni. Nálunk sem itt a Plusz FM-en, mi is repülünk tovább, itt a Kapitány beszél, Berecki Zoli énekel a folytatásban, ez már a kerek egész. Jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: További szép reggelt kívánok nektek, pluszosok, csütörtökön a reggeli plusz light editionben. Képzeljétek el, továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a top listában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvár találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja ugyanis a hatodik lett a rangsorban. Tökéletesen jó helyen vagyunk itt, szeretünk itt élni, már csak azért is, mert hogy itt együtt vagyunk és együtt hallgathatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket a Plusz FM-en, ugye? Már is jön Sam Fender és a People Watching.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

vírus a kezedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a kezedbe, mikor dideregnek húzik az ősz a fal.

0: No, itt a Reggeli Plus Light Editionben egy gazdasági hírrel is készültem nektek, ahogyan ígértem. Hát az Economics friss összefoglalója szerint a nemzetközi tőzsdéken továbbra is eléggé erős a lendület. Különösen itt nálunk Romániában, illetve Dél-Koreában, ahol a részvénypiacok látványos emelkedést mutatnak. A bukaresti tőzsde az elmúlt hetekben több szektorban is új csúcsokat ért el, a dél-koreai piacot pedig a technológiai papírok húzzák, a félvezetőipar és az elektronikai óriások stabil teljesítménye miatt. Ezzel szemben például Magyarországon a magyar piacon a BUX inkább oldalazó mozgást mutat. A vezető részvények teljesítménye vegyes, és a nemzetközi hangulat ellenére a magyar index nem tudott jelentősen elmozdulni. A cikk szerint a befektetők óvatosak jelen pillanatban, a forgalom visszafogott, és a piac inkább kivárásra játszik. A globális hangulatot továbbra is a kamatvárakozások és a technológiai szektor eredményei határozzák meg. A befektetők figyelme most a gyors jelentésekre és az ázsiai piacok teljesítményére irányul, amelyek az elmúlt napokban a legstabilabb növekedést mutatták. Köszi szépen a figyelmeteket, a tőzsdéről pedig akkor vissza a Reggeli Plus Light Edition kedvencei közé itt a Plus FM-en. Jó reggelt mindenkinek, Nerén a Páló énekel a folytatásban, jön a Peg!
1: Ez a Reggeli Plus, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plus FM-en.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Hölgyek, urak, fiúk, lányok, zárjuk a reggeli plusz Light Edition első óráját csütörtökön július 30-án, és várjuk a friss híreket, a ropogós infókat. Ebben Petru Anita lesz a mai napon a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A következő órára pedig közben már készülnek a slágerek és a magyar kedvencek. Velünk lesz majd például a 90-es évek végéről egy ikonikus duett, Ricky Martin és Christina Aguilera és a Nobody Wants to be Lonely, de fog énekelni majd Taylor Swift. Kezdésként a hírek után pedig jön a Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösen. Ez lesz az In the Dark itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rerveszt, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rerveszt. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja több méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása. Is. A társasházak lakói a jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Erősödik a kánikula, a mai napon napközben akár 34 fokot is mérhetünk, éjjel pedig olyan 20 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, maximum futózáporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként. Jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: További kellemes szép reggelt kívánok nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Csütörtök, azaz kispéntek van, egészen pontosan a dátum 2026. július 30-a. No, hát a Reggeli Plusz Light Edition pedig folytatódik, ez már a második óra. A mikrofonnál továbbra is egészen 8-ig kesérű Tomi. Várlak benneteket és jelentem készültem. Hát ebben az órában a nyár lesz majd a főszerepben, megnézzük majd, hogy miért jó a fekete ruha a nyári hőségben, illetve arra is fényderítünk, hogy miért nem jó ötlet a jeges ital a nyári kánikulában. Közben természetesen készülök nektek egy helyi hírrel is, illetve folyamatosan pörgetem azokat a kedvenceket, amelyeket hűtenek bennünket ugye egész nyáron. Itt van a Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösen. Kezdésként már is jön az In the Dark. Jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt nektek, plusz a sok itt a Reggeli Plusz Light Editionben július 30-án csütörtökön, ez már a második óra, és ahogyan ígértem nektek, ugye ebben az etapban a nyár lesz a főszerepben, illetve az öltözködés, egy picit divatolunk, de előtte azért lenne egy kérdésem. Ti szoktatok-e sötét vagy fekete színű ruhát hordani a nagy nyári kánikulában? Gondolom, hogy nem, ugye? Viszont képzeljétek el, a szakemberek szerint a fekete ruha nem feltétlenül rossz választás. Bár elsőre úgy tűnik, hogy a sötét szín csak még jobban szívja a meleget, a fizika mást mond. A fekete anyag valóban több napsugárzást nyelel, de gyorsabban is adja le a hőt, és a test körül egyfajta feláramlást hoz létre, ami segíti a légmozgást. A szakemberek szerint a kulcs egyébként nem a szín, hanem az anyag és a szabás. A bő, lengő fekete ruha például sokkal jobban szellőzik, mint egy testhez simuló világos darab. A nomád népek sem véletlenül viselnek fekete köpenyt a sivatagban, például a tuaregek. A levegő a ruha és a test között folyamatosan áramlik, így hűtő hatást hoz létre. A szakértők azt is kiemelik, hogy a természetes anyagok, például a pamut, a len, a viszkóz sokkal jobban működnek a hőségben, mint a szintetikus szövetek, amelyek ugye bent tartják a meleget és a párát. A fekete szín tehát nem ellenség. Ha az anyag könnyű és ha a szabás laza, a fekete ruha kifejezetten komfortos lehet a legmelegebb napokon is, úgyhogy érdemes tenni egy próbát, kérem szépen. Aztán majd írjátok meg nekem, hogy sikerült. Kíváncsi vagyok, közben pedig hát játszom a jó zenéket. Jön Elvis és Junkie XL, ez a Littlest Conversation itt a Reggeli Pluszban.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: A reggeli plusz light editionben kérném szépen a figyelmeteket, helyből szállítom a következő hírt a folytatásban. Befejeződött Nagyvárad régi úszodájának a felújítása és a korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termaline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mindegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aqua Park és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az úszodát. A Krisul fedett úszodát még 1959-60-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Úgyhogy a csobbanással még egy picikét várnotok kell, de nem nálunk itt a Plusz FM-en, hiszen mi folytatjuk a reggeli pluszt, jön mindjárt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, előtte viszont meghallgatjuk a friss híreket Petru Anitától.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Hú, ez a fa túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rerveszt, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Párciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a RER West. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja több méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek több méterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Erősödik a kánikula, a mai napon napközben akár 34 fokot is mérhetünk, éjjel pedig olyan 20 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, maximum futózáporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként. Jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rasó utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: No, már is megyünk tovább itt a Reggeli Plusz Light Editionben. Taylor Swift énekel a folytatásban, jön a The Fate of Ophelia, aztán pedig hozom nektek majd az óra második témáját, ugye a jeges italokkal kapcsolatban. Hát megnézzük majd, hogy ezek mennyire jók ebben a nagy nyári kánikulában. Várnak benneteket, szép jó reggelt!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plus FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a reggeli Plus Light Edition csütörtöki adása július 30-án. No, hát akkor kortyoljunk egyet a nyárból. Hát a kánikulában sokan automatikusan a jéghideg italokhoz nyúlnak, pedig a szakértők azt mondják, a túl hideg folyadék nemhogy segítene, sőt, akár ronthat is a hőérzetünkön. A magyarázat egyébként egyszerű. Amikor jeges italt iszunk, a test hirtelen hőmérséklet különbséget érzékel, és védekezésként még több hőt kezd termelni, hogy kiegyenlítse a hideg hatását. A nagyon hideg italok a torkot és a nyelőcsövet is irritálhatják, ami érzékenyebb embereknél fejfájást vagy torokfájást okozhat. A szervezet számára a langyos vagy szobahőmérsékletű ital a legideálisabb, mert nem indít be extra hőtermelést és egyenletesebben segíti a folyadékpótlást. A szakértők szerint a mediterrán országokban sem véletlenül isszák a teját vagy a vizet, nem jegesre hűtve. A test így sokkal hatékonyabban tudja szabályozni a hőháztartását. A jeges ital rövid ideig tűnik frissítőnek, de valójában nem csökkenti a test hőmérsékletet, és a hőségérzet hamar visszatér. Ezért van az szerintem, hogy amikor a nagy nyári kánikulában ugye a strandon megiszunk egy korsó jéghideg sört, akkor azonnal kiver bennünket a víz. Hát elképzelhető, hogy mondjuk egy langyosabb limonádi jobb hatást fejt ki ezekben a nagyon kemény nyári meleg napokban. Ezt is ki kell próbálni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Én minden esetre hűtelek benneteket folyamatosan, már is érkezik egy duett a 90-es évek végéről, ahogyan ígértem. Itt van Ricky Martin és Christina Aguilera kettőse a Pluszon, ez a Nobody Wants to be Lonely. És egy biztos, ti sem vagytok egyedül.
1: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát a szó, amit keresek a mai napon is, az a köszönöm, hogy együtt ébredtünk és együtt rádióztunk csütörtökön. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a reggeli Plusz Light Edition kiadásában. Kesérű Tomi voltam vagyok és leszek. A jó hír, hogy holnap pénteken is találkozunk. Reggel 6-kor várlak benneteket és ugrasztok ki mindenkit az ágyból. A folytatásban is lesz mit hallgatni természetesen. Jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig az én helyemet itt a stúdióban Szegedi Mária foglalja el. Ő a következő órát egyébként Nicky You Are dalával kezdi, majd jön az Eyes on You, úgyhogy további szép napot, jó rádiózást, és nagyon király nyarat kívánok nektek. Holnap reggel, Tali!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva!

0: 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
1: Szupeko! Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Párciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja több méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása. Is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség, a legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz. Az előttünk álló napok az idei nyár egyik legintenzívebb hőhullámát hozhatják. Fogyasszatok elegendő folyadékot, s lehetőleg kerüljétek a hosszabb ideig tartó napon tartózkodást 11 és 18 óra között.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
4: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefán Csemár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek! 2026. július 30-a csütörtök, a 89,6-on már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Szegedi Mária vagyok, és mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek. Déli 12 óráig helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha van kérdésetek, információtok csak bátran. Most pedig folytatjuk is a zenélést. Itt van kezdésnek Nicky Jol és az Eyes on You. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Jó reggelt, pluszosok! Extra hőségre számíthatunk a mai nap folyamán, úgyhogy fogyasszatok elegendő folyadékot, lehetőleg kerüljétek a hosszabb ideig tartó napon tartózkodást, különösen 11 és 18 óra között. Viseljetek könnyű, világos színű ruházatot, és védjétek a fejeteket kalappal vagy sapkával. Fordítsatok kiemelt figyelmet az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre. Soha ne hagyjatok gyermeket vagy házi állatot parkolóautóban, még néhány percre sem. És ha tehetitek, kerüljétek a megterhelő fizikai munkát a szabadban, és tartózkodjatok árnyékos, hűvös helyeken. Az előrejelzések alapján a hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz. Vigyázzatok magatokra és egymásra, pluszosok! További jó utat, jó rádiózást!

Nagyváradiak. Környékbeliek a tartós hőség miatt Bihar megyében és a szomszédos térségekben a következő napokban magas, helyenként rendkívül magas lesz a vegetáció tüzek kialakulásának veszélye. A Meteo-Tolka Bihar előrejelzése szerint a hőhullám a következő 5-10 napban tovább erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 36-39 Celsius fok között alakul, a legmelegebb helyeken ennél is magasabb értékek várhatók. A csapadék hiánya, az alacsony páratartalom és a trópusi éjszakák tovább szárítják a növényzetet. A kiszáradt fű, a mezőgazdasági területek és a tarlók könnyen lángra kaphatnak, a szél pedig gyorsan tovább terjeszteti a tüzet. A szakemberek ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Nem szabad tüzet gyújtani száraz növényzet vagy mezőgazdasági területek közelében. Tilos a növényi maradványok és tarlók felégetése, valamint égő cigarettacsikket sem szabad eldobni. Füst vagy tűz észlelése esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A rendkívüli hőség pedig nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a természetet, a mezőgazdasági területeket és a lakóingatlanokat is. A hatóságok arra kérnek bennünket, hogy legyünk körültekintőek, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és magatartásunkkal is segítsük a vegetáció tüzek megelőzését.

0: Ez volt Lola Young és a Messzi című slágeren, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt. A csütörtök délelőtti plusz első órájában, a folytatásban már itt is van Petró Anita kolléganőm, a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
7: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
8: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
9: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
10: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
11: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
12: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
16: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiuszodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termolány Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána is ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
15: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség, a legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz. Az előttünk álló napok az idei nyár egyik legintenzívebb hőhullámát hozhatják. Fogyasszatok elegendő folyadékot, s lehetőleg kerüljétek a hosszabb ideig tartó napon tartózkodást 11 és 18 óra között.
17: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
18: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
15: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbek áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
15: És most vissza a zenéhez.
0: Kamrad idei slágerével folytatjuk a csütörtök délelőttöt, és egy üzenetet is továbbítanék. A Dipex csapatának, Lukács Sándornak és Varga Gyurinak jó reggelt és jó utat kíván Dávid. Mi is jó utat és jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Vigyázzatok magatokra!
15: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
19: Ez a Plusz

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Ma július 30-án csütörtökön 15 és 17 óra között ismét megszervezik Nagyváradon a Nagyvárad egy kenyeret adományoz elnevezésű jótékonysági kezdeményezést, amelynek célja, hogy a legegyszerűbb, mégis alapvető segítséget nyújtsa azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A kezdeményezés lényege egyszerű. Aki megteheti, egy kenyeret vihet valamelyik gyűjtőpontra, honnan a rászorulók ingyenesen elvihetik azt. A segítség pedig mindenki számára elérhető. A szervezőcsoport nagyváradi önkéntesekből áll, akik mindenféle politikai, vallási vagy civil szervezeti háttér nélkül dolgoznak azon, hogy a kezdeményezés hónapról hónapra minél több rászorulóhoz eljuthasson. A kenyéradományokat várják a Rogérius piac mellett, ősében a nyugdíjasok tömbháza melletti autóbuszmegállóban, a Nuforul negyedben, illetve a Dacia sugárúton a profi üzletnél. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják emellett. Megtalálhatóak a Facebookon, illetve lehet hívni őket a 0733 633 508-as telefonszámon. A kezdeményezés célja tehát, hogy rendszeres segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek.

A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával bővítették a munkatelepet, ezért le van zárva a Berzei és az Olimpiádei utcák. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTLE tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és a 721-es autóbuszok útvonala. A járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodola-Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbusz pályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi parkhoz helyezték át. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületein.

kezdődik a csütörtök délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen. Mi itt a 89,6-on zárjuk a délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A mikrofont Petru Anita veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb snágereivel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. A következő órát pedig ezzel a slágerrel indítjuk. Mutatom.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készleten

0: Ideig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség, a legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyvárad Váradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Szép jó reggelt, pluszosok, 2026. július 30-a csütörtök, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz második órájában a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. 9 óra múlt 5 perccel, én déli 12 óráig itt vagyok veletek, ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma a Széniákat és a Juditokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és a születésnaposokat is természetesen. Küldöm a Plus FM legnagyobb slágereit, de még mielőtt zenélnénk, ajánlom figyelmetekbe a Plus FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalát, ahol új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy alig egy hónappal az idei díjemelés után augusztus 1-től ismét drágul a hulladék szállítás Nagyváradon. Csekkoljátok az új bejegyzést, kommenteljetek, osszátok tovább, most pedig zenélünk. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plus FM! Plus FM.

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, arról olvashattok a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán, hogy augusztus 1-től újabb áremelésre készül a Rerveszt. Legújabb információink szerint azonban, bár a Rerveszt valóban kezdeményezte, hogy augusztus 1-től ismét emelkedjenek a szemétszállítási díjak, július 29-én, tehát tegnap visszavonta a díjemelési javaslatát, ezért a Városi Tanács egyelőre nem szavaz róla. A cég közlése szerint újra elemzik a kérelmet, és később nyújthatnak be egy módosított változatot. Tehát augusztus 1-től egyelőre nem lép életbe újabb áremelés. A korábban július 1-én bevezetett díjak maradnak érvényben, amíg új döntés nem születik.

Nagyváradi, a környékbeliek a tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvízet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
6: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség. A legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbek áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most vissza a zenéhez.
8: A csütörtök délelőtöt a Halott pénz és Olá Helena közösével folytatjuk. Érkezik a Szétszeretlek. Jó utat, jó rádió. Húzást.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Újabb 30 nappal, augusztus 17-ig meghosszabbította a nagyváradi önkormányzat a Nagyvásártér, tehát a December 1 park felújításának határidejét. A park nagy része már elkészült, de a teljes átadáshoz még be kell fejezni több munkálatot, valamint le kell zárni a szökőkút és a zöld felületek tesztelését. A kivitelező eredetileg május 31-ig vállalta a beruházás befejezését, a határidőt azonban már többször módosították. A Városháza szerint a csúszást részben előre nem látható munkák okozták, például egy régi fűtésvezeték áthelyezése vált szükségessé a tervezett fasor alatt. A park 6 munkaterületéből 2 gyakorlatilag elkészült. A szökőkút első próbaüzeme is sikeres volt, de még víz- és hangrendszertesztek várnak rá. Emellett a gyepnek meg kell erősödnie, és a dísznövények egy részét is el kell még ültetni. Az önkormányzat bízik abban, hogy a parkot augusztus 17-én átadják. Ezt követően a kivitelezőnek minden késedelmes nap után kötbért kell fizetnie.

Plusz a sok programajánlóval érkeztem. Július 30-án nyílik meg Nagyváradon a NOKA kiállító terében a NOKA Sing Future című tárlat, amely a szervezet első feltörekvő művészeknek meghirdetett nyílt pályázatának eredményeként jött létre. A kiállításon 11 Nagyváradról, Kolozsvárról és Temesvárról kiválasztott fiatal alkotó munkái láthatók. A festészetet, szobrászatot, fotográfiát, kerámiát, hang- és videóművészetet felvonultató tárlat a kortárs művészet új generációjának ad bemutatkozási lehetőséget. A megnyitó tehát ma július 30-án csütörtökön 18 órától tartják a NOKA kiállító termeiben, amit a Kossuth, tehát az Independenciai utca 20 szám alatt találtok. A program részeként pedig július 31-én 12 órától vezetett tárlatvezetésre, valamint 17 órától művészbeszélgetésre is várják az érdeklődőket. A kiállítás október 18-áig lesz látogatható, kettől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Kajmár Rádió környékbeliek, ha épp úton vagytok, és sebességmérés, torlódást, vagy netelen útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Plusz FM nagyváradként fent vagyunk Facebookon és Instagramon is, ahol egyébként új bejegyzést olvashattok, ami végül is módosult, úgy volt, hogy alig egy hónappal az idei díjemelés után augusztus 1-től ismét drágul a hulladékszállítás Nagyváradon, azonban legújabb információink szerint július 29-én a Rervesz visszavonta a díjemelési javaslatát. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, osszátok tovább, most pedig átadom a mikrofont Petru Anitának, ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig ezzel folytatjuk a Plusz FM délelőtti adását. Mutatom!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ne ülj, mint Don, a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja több méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása. Is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39

0: 9,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség, a legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: És már folytatjuk is a csütörtök délelőttől. Hello, Nagyváradi, a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszi, hogy itt vagytok velünk ma is. 2026. július 30-a. Ma a Széniákat és a Juditokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze születésnaposokat is. Isten éltessen mindenkit nagyon sokáig, hatalmas ölelést küldök, és persze a Plusz FM legnagyobb slágereit. De még mielőtt zenélnénk tovább, ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, állok rendelkezésetekre. További jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Köszösök, folytatódik a kánikula. A mai napon az egész térségben hőség várható. A nappali csúcshőmérséklet 34-36 Celsius fok között alakul. Igyunk rendszeresen vizet, akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak, s lehetőleg 11 és 18 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Viseljünk világos, könnyű, jól szellőző ruházatot, és védjük a fejünket sapkával vagy kalappal. Napközben árnyékoljuk a lakást, és lehetőség szerint a hajnali vagy esti órákban szellőztessünk. És ami nagyon fontos, fordítsunk különös figyelmet a kisgyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre. Soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot parkolóautóban, még néhány percre sem. Ha tehetjük, keressük az árnyékot, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát a legmelegebb órákban. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

Figyelem pluszosok! Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett az SMS-ben terjedő adathalász csalásokra. A csalók ezúttal állítólagos bírságok, hogy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket, sürgető hangnemben, rövid fizetési határidővel és büntetésekkel fenyegetve. Az üzenetekben szereplő hivatkozások hamis, hivatalos oldalakat utánzó weboldalakra vezetnek, ahol a csalók bankkártya és személyes adatokat próbálnak megszerezni. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt javasolja, hogy senki ne nyissa meg az ilyen linkeket, és a fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos honlapokon, a webcímet saját kezűleg beírva ellenőrizze. Aki már megadta a bankkártya adatait, azonnal értesítse bankját és tiltsa le a kártyáját. A gyanús üzeneteket egyébként az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. Legyetek óvatosak, vigyázzatok az adataitokra!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: pluszosok, 10 óra múlt 27 perccel, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt, na csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban itt van Petro Anita kolléganőm a hírekkel, például azzal, hogy befejeződött Nagyvárad régi uszodájának a felújítása és korszerűsítése. Érkezik a részletekkel Anita, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb snágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore! Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávé ára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sör ára mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régi uszodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régi uszodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termolány Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána is mit megnyithassák azt. A Krisul fedett uszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Tejner János mérnök tervezték. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. vannak. Bár a Hold 400-szor kisebb a Napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Damiano David, Next Summer című slágerével folytatjuk a délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz FM!

Várjanak a korszerűsítési munkálatok, Nagyváradon újabb utcát aszfaltoztak le. Ezúttal a Nagyváradi 1-es számú ipari parkövezetében található Augustin Major utcában fektették le az első aszfaltréteget, ahol eddig csak kavicsréteg borította a közutat. Az 514 méter hosszú utcán eddig a földmunkákat és az útalap első zúzott kőrétegét készítették el, ezután következik az aszfaltozás. Az Augustin Major utca korszerűsítése az úttest és a gyalogos infrastruktúra felújítását, zöldövezetek kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, valamint a csapadék vízelvezetőrendszer fejlesztését foglalja magában. A projekt részeként emellett 14 darab 8 méter magas ledégős villanyoszlopot is kihelyeznek. A munkálatok során a csapadékvízelvezető aknák bekötését is elvégzik a meglévő csatornahálózatba, hogy az esővizet hatékonyan gyűjtsék össze és vezessék el az úttestről. Folytatódnak tehát a korszerűsítési munkálatok Nagyváradon.

Figyelem, nagyváradiak, környékbeliek, a tartós hőség miatt Bihar megyében és a szomszédos térségekben a következő napokban magas, helyenként rendkívül magas lesz a vegetáció tüzek kialakulásának veszélye. A Meteotól Bihar előrejelzése szerint a hőhullám a következő 5-7 napban tovább erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 36-39 Celsius fok között alakul, a legmelegebb helyeken ennél is magasabb értékek várhatók. A csapadék hiánya, az alacsony páratartalom és a trópusi éjszakák tovább szárítják a növényzetet. A kiszáradt fű, a mezőgazdasági területek és a tarlók pedig könnyen lángra kaphatnak. A szél gyorsan tovább terjeszt a tüzet. A szakemberek ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Nem szabad tüzet gyújtani száraz növényzet vagy mezőgazdasági területek közelében. Tilos a növényi maradványok és tarlók felégetése, valamint égő cigarettacsikket sem szabad eldobni. Füst vagy tűzészlelése esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A rendkívüli hőség pedig nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a természetet, a mezőgazdasági területeket és a lakóingatlanokat is. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy legyenek körültekintőek, figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és magatartásukkal is segítsék a vegetáció tüzek megelőzését.

0: Ezzel pedig pluszosok, egy újabb remek órát zárunk itt a csütörtök délelőtti pluszban. A folytatásban már itt is van Petró Anita kolléganőm. Én megyek, készítek magamnak gyorsan egy kávét, addig ő jön a hírekkel. Például azzal, hogy befejeződött Nagyvárad régi uszodájának a felújítása és korszerűsítése. A hírek után pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel. És ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, hívható vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22, és mindeközben csekkoljátok a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalát is. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását

0: és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak, ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előre jelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Mai nap folyamán tovább erősödik a hőség, a legmagasabb értékek 35-37 Celsius fokig emelkednek, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a hőhullám tovább fokozódik, a nappali csúcsértékek 36-39 Celsius fok között várhatóak. Sok helyen trópusi éjszakákra kell készülni, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken 20-23 Celsius fok alá. A hőség várhatóan legalább 5-7 napig kitart, miközben a hőérzet is rendkívül magas lesz.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
2: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 11 óra múlt 3 perccel nagyváradiak, környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, csak bátran. A következőkben szót ejtünk arról, hogy ma délután ismét megszervezik a Nagyvárad egy kenyeret adományoz nevezetű projektet, de arról is, hogy a város különböző pontján több hűsítő konténert találtok a hőség idején. Maradjatok velem a részletekért, érkezem, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, igyatok nagyon sok vizet.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Ma július 30-án csütörtökön 15 és 17 óra között ismét megszervezik Nagyváradon a Nagyvárad egy kenyeret adományoz elnevezésű jótékonysági kezdeményezést, amelynek célja, hogy a legegyszerűbb, mégis alapvető segítséget nyújtsa azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A kezdeményezés lényege egyszerű. Aki megteheti, egy kenyeret vihet valamelyik gyűjtőpontra, honnan a rászorulók ingyenesen elvihetik azt. A segítség pedig mindenki számára elérhető. A szervezőcsoport nagyváradi önkéntesekből áll, akik mindenféle politikai, vallási vagy civil szervezeti háttér nélkül dolgoznak azon, hogy a kezdeményezés hónapról hónapra minél több rászorulóhoz eljuthasson. A kenyéradományokat várják a Rogérius piac mellett, ősében a nyugdíjasok tömbháza melletti autóbusz megállóban, a Nuforul negyedben, illetve a Dacia sugárúton a profi üzletnél. A szervezők önkéntesek jelentkeznek. Várják emellett. Megtalálhatóak a Facebookon, illetve lehet hívni őket a 0733 633 508-as telefonszámon. A kezdeményezés célja tehát, hogy rendszeres segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek. Ne!

Plusz a sok jó ütemben halad a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar püspöki vasútvonal korszerűsítése. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási terv célkitűzéseinek teljesítésén, közölte Horáció Kozmák közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Tájékoztatása szerint augusztus végéig teljesíthetőek a vállalt mérföldkövek, ami mintegy 2 milliárd euró lehívását tenni lehetővé Románia számára. Hozzátette, hogy a munkálatok ezt követően is folytatódnak. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti első felújított szakaszokon 2027-ben indulhat újra a vasúti forgalom, a teljes beruházás pedig várhatóan 2028-ban zárul le.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Dolce Jansza heti című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra. Kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

slágerek és helyi információk itt a 89,6-on. Egy hónapig szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad több utcáján, pluszosok. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint csővezetékjavítási és korszerűsítési munkálatok miatt szünetel a melegvízszolgáltatás a 808-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Érintettek a Viorellerór, az Alexandru Vlahóca és az Evreilor Deportec, tehát a Vámház utca. A szolgáltatás pedig várhatóan augusztus 26-án 14 órakor indul újra. További információ kérhető az ingyenesen hívható 0800 070 800-as zöld számon, illetve a 0259 467 577-es telefonszámon.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffeinfogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek magyar

0: A csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Nagyváradiak, környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Úgyhogy találkozzunk holnap, pénteken, ugyanitt, ugyanekkor. Most átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak,

0: ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előrejelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az Economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak, ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előre jelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és délkelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja köb méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
0: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
2: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer,

0: Autóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az Economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak, ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előre jelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
2: Divat, védelem, kényelem.
3: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
2: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
11: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
11: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja köb méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása. Is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
3: nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: talk about.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül

0: Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
4: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
2: Divat, védelem, kényelem.
8: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
2: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen

0: éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Párciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja több méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A self-checkout

0: nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Ákos vagyok.
3: Pataki Attila vagyok.
4: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem

ők tudják, mennyit ér az életem. Nem ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Itt a Plusz FM. Plusz FM.
1: Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a...

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett úszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. A story.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az Economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak, ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előre jelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja köb méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék szállítása is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az oktatás. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Még várat magára az új bértörvény. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter kijelentette, a tervezetet egyelőre nem tudják a parlament elé terjeszteni, mivel az egészségügyi és az oktatási szektorban még nem született konszenzus, így ezekben az ágazatokban folytatódnak az egyeztetések a szakszervezetekkel. A tisztviselő becslése szerint a megbeszélések még körülbelül 2 hétig tartanak, a végleges változat pedig augusztus közepére készülhet el. Drágos Puszláru elmondta, hogy a kormány az egészségügyi és oktatási rendszerben tapasztalható feszültségek miatt még nem áll készen arra, hogy vállalja az új bértörvény parlamenti elfogadtatását. Az ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a kormány és a szakszervezetek közötti párbeszéd jelenleg a pótlékok kiosztási módjának tisztázására, valamint azok orvosi szakterületek és intézménytípusok szerinti alkalmazására összpontosít. Befejeződött Nagyvárad régiószodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat. A városvezetés tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termolány Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és az energiafogyasztást is csökkentették. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik, a medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi át az elvégzett munkát, hogy utána is ismét megnyithassák azt. A Krisul fedett uszodát 1960-ban nyitották meg, minek után a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezték. Kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szor kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: been down.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Újabb változás a digi számláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Még mindig nem világos, hogyan kell indexelni a körforgalomban. A rendőrség most egy videóban magyarázza el. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. Nem kell balra indexelni a körforgalomba való behajtáskor, a kijárat előtt viszont kötelező jobbra jelezni, és a körforgalmon belüli sávváltást is indexeléssel kell jelezni. A román rendőrség videóban próbálta tisztázni a szabályt, amelyet sok autós továbbra is egészen másképp értelmez. A videóban szereplő közlekedési rendőr a közúti törvénykönyv 54. cikkeire hivatkozik, amely szerint a haladási irány megváltoztatását és a sávváltást időben jelezni kell. A körforgalomba történő behajtás önmagában nem számít irányváltoztatásnak, ezért ekkor nem kell balra indexelni. Az irányváltoztatás a kijáratnál történik, ezt viszont jobbra indexelve kell előre jelezni. A rendőr szerint sokan azért indexelnek balra már a behajtáskor, illetve a körforgalmon belül is, mert ezzel próbálják jelezni, hogy nem az első kijáraton távoznak. Ez azonban inkább összezavarhatja a többi autóst, ráadásul előfordulhat, hogy az irányjelző visszaugrik alapállásba éppen akkor, amikor már jobbra kellene jelezni a kihajtási szándékot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: This is Mambo number 5.

Lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé. Jövő hét elején tetőzhet, helyenként 39 fok is lehet. Újabb áremelésre készül a Rervest, alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősödő hőhullám közelít Románia fölé, mely várhatóan augusztus 3-a és 6-a között csúcsosodik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok szerint a következő napokban Európa nagy részén tartós magas nyomású légköri helyzet alakul ki. Ennek következtében a kontinens jelentős részén kevés csapadék várható, miközben Észak-Afrikából rendkívül meleg légtömeg áramlik dél, közép és dél-kelet-Európa fölé. Ahogy a trópusi eredetű meleg levegő eléri Romániát, a hétvégére az ország nagy részén kánikula alakul ki. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Perciumban várhatók, ahol az elkövetkezendő pár napban akár 37-38 fokot is mérhetnek. Az intézet előrejelzése szerint az ország nyugati részén augusztus 6-áig 38-39 fok körüli maximumok várhatók, ezt követően azonban valószínűleg enyhül a hőség. Újabb áremelésre készül a Rervest. Alig egy hónappal azután, hogy idén már emelkedtek a szemétszállítási díjak, augusztus 1-től ismét többet fizethetnek a nagyváradiak a hulladék elszállításáért. A lakosságot leginkább a háztartási hulladék elszállításának drágulása érinti. A társasházakban élő kommunális hulladékának elszállítási díja köb méterenként 62,86 lejről 65,61 lejre emelkedik, a magánházakban lakóké pedig 62,29 lejről 65,03 lejre. Többe kerül a biológiailag lebomló hulladék elszállítása is. A társasházak lakója jelenlegi 39,67 lej helyett 41,87 lejt fizetnek köbméterenként, míg a családi házaknál 39,21 lejről 41,39 lejre nő a tarifa. Ezekhez a díjszabásokhoz hozzáadódik a hulladékkezelési költség, valamint a hulladéktárolási költség is, tehát a lakóknak a fent említett tarifáknál magasabb díjszabást kell majd kiegyenlíteniük. Egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, kényelmesebb és gyorsabb vásárlást ígérnek, azonban egy új nemzetközi jelentés szerint komoly veszteségeket is hoz a kiskereskedőknek. A Self-Checkout Report szerint azokban az üzletekben, ahol ilyen kasszákat használnak, átlagosan 33%-kal magasabb a veszteség, mint a hagyományos pénztárakkal működő boltokban. Az Economica.net a tanulmányra hivatkozva azt írja, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése után az üzletek veszteségei már az első évben átlagosan 22%-kal emelkednek. A veszteségek forrása sokféle lehet, ide tartoznak az egyszerű szkennelési hibák, a termékkereső menüben rosszul kiválasztott áruk, a kosárban hagyott termékek, a vonalkódok cseréje, valamint azok az esetek, amikor a vásárlónak nem sikerül fizetni, mégis távozik az áruval.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM. Miami, South Beach, bringing the heat.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Még hetekig tárgyalnak a bértörvényről. Érzékeny pontok az egészségügy és az